Toni Malaki ni chabani dadu kato do alama gona kadaye aidei badan tepa.